0: Jó estét kívánok az Eszéki Rádió hallgatóinak! Önök szeptember 25-i magyar nyelvű adásunkat hallják. A mikrofonnál Golub Mária, kellemes időtöltést kívánok! Híreink röviden! Az SDP javaslatot nyújtott be a parlamentnek a kormány leváltására. Horvátországban hiány van a fizikoterápiás szakemberekből. Vukovár ma megemlékezést tartott. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök beszédet mondott az ENSZ közgyűlésen. Donald Trump amerikai elnök felszólította az országokat, hogy azonnal lépjenek ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Őszi rendezvények. Az Eszéki Gazdasági Központban őszi vásár, Vörösmarton bormaraton várja az érdeklődőket.
1: Híreink következnek.
0: Vukovár, a vukovári csata, valamint a horvát hadsereg 204. dandárja megalakulásának 35. évfordulóját ünnepli. Egész nap megtekinthető lesz a fegyveres erők egységei által használt fegyverzet, harci és egyéb jármű, valamint felszereléseket bemutató taktikai, technikai kiállítás. Emellett bemutatják a horvát veterán ügyi minisztériumon belül működő, az őrizetbe vett és eltűnt személyek ügyeivel foglalkozó igazgatóság tevékenységét. A Léka térségében történt illegális, veszélyes hulladék elhelyezés miatt az SDP indítványt nyújtott be a parlamentnek a horvát kormány leváltására. A 8 pontos indítvány Plenković miniszterelnök felelősségére összpontosít, miután a javaslat felkerül a napirendre, a vitát 30 napon belül le kell folytatni. A HDZ válasza szerint az SDP kezdeményezése nem fog sikerrel járni. Horvátországban a betegek hónapokig várnak fizikoterápiás kezelésre a szakemberek hiánya miatt. 3000 lakosra mindössze egy terapeuta jut. Ezzel szemben a szomszédos Bosznia-Hercegovinában a terapeuták nem tudnak elhelyezkedni a szakmában. A paradoxon hátterében ugyanaz a probléma áll, szakadékúzódik az egészségügyi rendszer papíron létező formája és a gyakorlati működése között. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök beszédet mondott az ENSZ közgyűlés ülésén. Beszédének kezdetén több ország képviselője elhagyta az üléstermet. Netanyahu miniszterelnök kijelentette, hogy a közel-keleti konfliktus nem területekért folyik, hanem a zsidó állam bármilyen határok közötti létezéséért. Hangsúlyozta továbbá, hogy számos ország, köztük Nagy-Britannia és Franciaország gyarmatosítással vádolja a Gázában létező aprócska Izraelt, holott, mint megjegyezte, éppen ők maguk találták ki ezt a kifejezést. Donald Trump amerikai elnök felszólította az országokat, hogy azonnal lépjenek ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból, amelyet törvényen kívüli intézménynek nevezett. Antonio Costa, az európai tanács elnöke hamar reagált a kijelentésre. Kijelentette, hogy az ilyen támadások elfogadhatatlanok, és az Egyesült Nemzetek szervezetének a multilaterális rendszer középpontjában kell maradnia. Az Egyesült Államok pénzügyi szankciókat és beutazási tilalmat vezetett be a Nemzetközi Büntetőbíróság tisztviselőivel szemben, és az ügyet ismerő források szerint további intézkedések előkészítése is zajlik, amelyek megnehezíthetik a bíróság munkáját. Több mint 250 kiállító, valamint workshopok, továbbá kulináris és szórakoztató kísérőprogramok vonzottak ismét számos látogatót az eszéki őszi vásárra. Az Eszék Baranya megyei üzleti központban 29. alkalommal rendezték meg az őszi vásárt. A rendezvény számos kiállítót vonultat fel a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a kézművesség területéről. Emellett a program magában foglalja a női vállalkozók 13. kiállítását is. Ma és holnap kerül megrendezésre a népszerű Vörösmarty bormaraton rendezvény. A református szurdokban több mint 20 kiváló borospince várja a látogatókat, emellett gazdag gasztronómiai kínálat, szórakoztató zene és nyereményjáték várja a résztvevőket.

0: Lotta Nyelvi Intézet 2014 novemberében alakult meg, mint a termini magyar nyelvi kutatóhálózat horvátországi kutatóállomása. 2014 előtt a horvátországi magyar nyelvészek, kutatók a kis régiókat felölelő Imre Samu Nyelvi Intézet keretén belül működtek. Megalakulása óta a Glotta elnöke dr. Lehocki Szamardzsics Anna, az eszéki magyar nyelv és irodalom tanszék professzora. Az intézet több jelentős projektet visz párhuzamosan. Mai adásunkban az oktatási terminológiai projektről hallhatnak.
1: A második nagy projektünk az, hát nem úgy, mint a termini szótár, az 2023-ban indult. A termini szótár pedig 2007 óta elérhető elektronikusan is, tehát igazából egy hatalmas űr volt itt a két nagy projekt között, ami igazából csak annak köszönhető, hogy most tudtunk egy olyan csapatot összehozni, egy olyan támogatást biztosítani egy ekkora kaliberű projektre, ami szükséges hozzá. Tehát a második nagy projektünk 2023. decemberében indult, 4 éves projektről van szó. Mi nagyon röviden a termini kollégák, ugye egymás között úgy szoktuk becézni, hogy terminológiai projekt. Ez egy nagyobb, hatalmas igazából projektnek a része. A Magyar Tudományos Akadémia 2003. decemberében indította a Magyar Nyelvért Nemzeti Programját, és azon belül pedig a terminológiai projektek is futnak, tehát összesen 3 különböző projektről beszélünk, és az egyiket a termini végzi. Az oktatási terminológia projekt, azaz amiben a Glotta is részt vesz. Ez egy 4 éves projekt, amelynek az a célja, hogy az oktatásban használt, tehát a köznevelés, a felsőoktatás, a különböző tárgyakra lebontva értett terminológiát, hogyan használjuk, hol vannak ezek a keveredések, amikor átveszünk valamit a másik nyelvből. Tehát valamiféleképp összehangolni a terminológiát, magyar terminológiát határon túl is. Nemrégiben is találkoztunk egy ilyen példával az intézetben, amikor a tankönyvek fordítása kapcsán hozzánk fordultak segítségért, konkrétan a szakmai lektor kérdezte, hogy a sztiroport, mit csináljunk a sztiroporral, mert hogy ott maradt a fordításban. Na és akkor körbe kérdeztük a tanárokat, a diákokat, a szaktanárokat, mindenkit, hogy ők mit gondolnak erről a sztiroporról, és akkor ilyenkor be kell vallanom, hogy még a tanárok sem tudták a standard elnevezését. Ilyenkor úgy döntöttünk, hogy majd igazából meghagyjuk a sztiroport is, mert ez fogja behozni azt a jelentést, amire nekünk szükségünk van, de ott lesz a hungarocell is. Tehát ilyen például a szelotép is, vagy mondjuk nem tudom, a korrektor, amit hibajavítóként használunk. Tehát nagyon sok ilyen szó, ami már annyira rögzült a nyelvhasználatunkban, hogy már a másik nevét nem is tudjuk, vagy elnevezését, mi ezeket próbáljuk gyűjteni, leírni, rendszerezni, és akkor megtalálni a standard változatát is hozzá. Tehát megtalálni a standard változatát, nem helyettesíteni, nem kitörölni azt a regionális kifejezést, ami vagy a horvátból jött át, vagy mi magunk így nyelvi, tehát nyelven belül úgy alakultak a körülmények, hogy mondjuk vagy lefordítottunk, vagy kitaláltunk egy teljesen új kifejezést, de ezeket nem törölni szeretnénk, hanem melléjük állítani a standard változatot. Na most ez a köznevelési, illetve oktatási terminológiai projektnek is ez lenne az értelme, valamiféleképp megfordítani az eddigi, ugye mindenki arról beszélt, hogy a határon túl szétfejlődött a nyelvhasználat, és hogy minden régió külön-külön használja a sajátos módján a saját nyelvhasználatát. Na most itt pont meg akarjuk fordítani ezeket a folyamatokat, és közelíteni egymáshoz. Tehát a résényére megadni a standardot, és akkor ezt az erdélyi kolléga is tudja a saját nyelvhasználatába azonosítani, és akkor tudjuk, hogy ez lesz mondjuk a határozott a standardba, és így tovább. Tehát ezt a határtalanítás, mint fogalmat, ami egyébként is a terminiből indult ki, most nem csak úgy kezelni, ahogy elkezdtük a termini magyar-magyar szótárral, amikor elkezdtük gyűjteni, rendszerezni és magyarázni, hogy miért is használjuk a putovnicát és az oszobnát, most megfordítjuk, de ugyanúgy maradunk a határtalanításnál, mert a mi, az általunk használt kifejezésekhez társítjuk, hozzájuk társítjuk a standard kifejezéseket.
0: Ha mondhatjuk, egymásra épülő projektekről is van szó.
1: Egymásra épülő projektekről van szó természetesen, de a hasznosíthatóságuk ez a legfontosabb. Tehát itt ezt szeretném kiemelni. Ez a legfontosabb mozzanata mindenről, amiről eddig szó volt. Hát nem csak az, hogy valahol ott a tudományos magaslatokból, az olimposzi magaslatokból valamit előírunk, és akkor most innentől kezdve mindenki így fog beszélni, nem? Hanem hasznosítani, tehát tudományos módszerekkel mindent begyűjteni, leírni, ahogy beszélünk és ahogy használjuk a nyelvünket, azokat elemezni tudományos módszerekkel, és valamiféleképp visszaadni annak a közösségnek, akiktől gyűjtöttük, akiktől begyűjtöttük, valamiféleképp meg is magyarázni nekik, hogy hát ez, ahogy ti beszéltek, vagy ahogy mi beszélünk, ahogy mi használjuk a magyar, ez is így gyönyörű, ahogy van.
0: Úgyhogy nem egy lecke lesz belőle, hanem inkább magyarázat.
1: Ó, pont ezt nem szeretnénk. Tehát nem előíró, hanem leíró jellegű a, egyrészt a kutatás és az elemzés is, maga a projekt is.
0: És esetleg még azt lehetne megemlíteni hallgatóknak, azok számára legalább, akik nem foglalkoznak nyelvészettel, hogy a nyelv az valójában egy élőlény, változik, bővül.
1: Hát a lexikográfusok tudják ezt legjobban. Sőt, mi is, akik terminológiával foglalkozunk, nálunk is ugyanez a nagy problémánk. A lexikográfus nagyon jól tudja, abban a pillanatban, amikor megjelenik a szótár, kijön a nyomdából, már elavult. Abban a pillanatban. Tehát a nyelv az annyira rohamosan változik, és az utóbbi időben, most ha azt mondom utóbbi időben, akkor az elmúlt 25 évre kell gondolni, annyira, olyan gyorsan, olyan egyszerűen megfoghatatlan gyorsasággal változik a környezetünk, hogy azt néha még a nyelv sem tudja követni olyan gyorsan, ahogy kéne. Csak nézzük meg, mindig is voltak ilyen generációs hézagok, és ugye az idősebbek nem értettek a fiatalokat, a szlengek, egyebek, de most már olyan szinten nem értjük a másik generációkat, és most tényleg nem akarom azt mondani, hogy fiatalabbak az idősebbek, hanem már így korosztályon belül is vannak hézagok, áthidatlatatlan hézagok, tehát hogy egyszerűen nem tudjuk már követni a változásokat. A nyelv az meg mindig is olyan jelleggel bírt, úgy fejlődött, úgy kell elképzelni, ahogy mondtad is, mint egy organizmust, mint egy élő szervet. Tehát ő úgy működik, mint egy ember, ahogy az ember használja, mint a használója, mint a feltalálója igazából, így ő is viselkedik, tehát ő is így fejlődik. Szokták is mondani, nem véletlen a 19. században pont a biológiából vették át a nyelvészeti terminológiát. De miért? Hát azért, mert valahol akarva akaratlanul mindig élőlényként kezeljük. Megszületik, fejlődik, és meghal. És pontosan ezt lehet végignézni az összes világnyelven.

0: időjárás jelentés.
1: Ma napközben a váltakozó felhőzet mellett mérsékelten napos volt az idő, gyenge helyenként mérsékelt északi és északkeleti légmozgásban, a nappali hőmérséklet 22 és 23 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 16 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 77%, a légnyomás értéke 1021 hektopaszkál volt. Holnap az ország belsejében részben napos idő lesz, változó felhőzettel. Az éjszakai hőmérséklet 6 és 10 Celsius fok között alakul, a nappali pedig 20 és 24 Celsius fok között várható. Köszönöm a figyelmüket, legyen ma is szép estéjük, kellemes hétvégét kívánok. Viszont hallásra!